0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömű rádió.

0: Bitangyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió. Emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz

0: Italia Radio. A 8 vanas.
1: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Italia Radio, a 80-as.
1: Kilencenes évek.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis fősombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló gyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyek, rakad itt a Bitang jó rád. Benne pedig már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Ez itt kérem szépen a slágerek 45-ös fordulaton, amely bizony minden hétfőn 16 órakor elindul itt a Bitang jó rádióban. 2026-ot írunk. Július 6-a van hétfő. Ez a Bitang jó rádió. Benne pedig a slágerek 45-ös fordulaton. Benne pedig ugye a műsor nyitó muzsikája 79-ből. Csak úgy megemlékezvén Tucsa Józsi barátomra, aki bizony már több mint másfél éve itt hagyott bennünket. Here comes the sound again, Love Deluxe. Itt jön a hang újra, és újra kérem szépen minden hétfőn 16 órakor. Bitangyoradio.com, ugye elkészült már az új weboldal. Már működik. Ugye szintén van egy podcast menüpontunk, ahol bizony-bizony vissza lehet hallgatni ugye régebbi adásokat többek között, kinek egy kénye kedve szerint. Ugye vannak fönt hírek, érdekességek a nagyvilágából. Szólj hozzá te is a műsorhoz. Szólj hozzánk. Bitangyoradio.com 1988 BBSMP, I need you.

Igen, Kata, itt is megkaptam üzenetet, köszönöm szépen. Szóval üzenjen nekem jelen pillanatban, ugye? Lehet üzenni kívül is, kérem szépen a weboldalon keresztül, jobb sarokban. Üzenj az adásban, című kis üleskere kattintva. www.bitangyradio.com 1988, igazán különleges éve egyébként. Meg egy érdekes fejtelő született, és látta meg a napvilágot. PVSMP és az NIGU, vagyis bizony-bizony szükségem van rád.

Ugye hétfő, akkor a délután van egy igazán forró napnak nézünk, ugye elébe még így, akkor a délután is, hiszen Londonban ugye most kezdett el tetőzni, kérdezik, hogy 32 fok van Londonban. Hát igen. Egy nagy kedvencem, kérem szépen, Eddie Bell és Vince Clarke kettőse. Erasure és a Stop. Egyesült Királyság. Go for it.

Szóval a bizony, bizonygatjára az ősa van Krenszi per Londonban is, 32 fokatja ez a külső hőmérő. A benti 42-t.

Szóval egy megújult weboldal, persze a chat az változatlan maradt, vitengiradio.com, és a legutolsó menüpont a chat felé kattint, ha már is be tudsz jutni a rádió chat felületére. Kérem szépen, tedd ezt te is, hallgass ránk, hallgass bennünket, hiszen, mint tudjátok, hogy a hallgatni aranya tartja az aranyszabály is, illetve az aranymondás, vitengiradio.com. Egy igencsak változatos korszak előző, egy 88

Rengeteg stílus ugye ötvözte, mert fantasztikus évjáratot. 1988, tehát a következő évjáratban naplátott, napvilágot látott felvétel, amely bizony Nene Sherry nevéhez fűződik. Ez a Buffalo Stance, kettengyörádió.com.

sokat emberre tervező, hogy a sors vége, szokták volt mondani, hogy egyelőre még időpont sincsen. Szóval bitangyarádió.com, benne tehát a slágerek, 45-es fordulaton, benne a Fafejú Pinok, és persze benne 88 kiváló felvételei. Manesher és a Buffalo Stance. Down deep, én köszönöm szépen, aki bennünket választott, hogy mikor a délutánében nagy hőségben. Abszolút nagy megtiszteltetés, respekt.

www.bitangyourradio.com. Benne, tehát ugye a fafejű fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Enjoy this trip.

Express. Infomex Express, a Bitony Rádióban 88. Ez itt a Slágerek 45-ös fordulaton.

Szóval ugye velünk van már a csatornán Bíborka, itt van a szép erdélyből Bubba barátom, remélem a háttér volt, ugye kedvesen Melinda is. Itt van a Csámpás Rozi, és persze itt van a Kata is. És persze itt van az egyetlenem, kedvesem Zorka. Hát hölgyeim, és egy úr van ugye Bub személyében. 1988-ban járunk, kérem szépen, Team Foam Express, és ez volt az Express információ első és debütáló kislemeze itt a Bitangy Rádióban. Ezzel ugye már beharangoztam, hogy bizony, ez az év eléggé fantasztikus volt, és bizony eléggé színes is. Imétően Offraháza 2-es számú kislemez sikere, ez már a Galbi, vagy hát már Offraháza.

egy kellemes, könnyed műsor minden hétfőn 16 órától a Bitangyó Rádióban. Mert egy címes lágerek, 45-es fordulatom benne tehát. Ofra Háza, kettes számú kislemez sikere. Ez a Galbi. Az első volt az a bizonyos Imdina Lou.

bizony eléggé színes volt ez a fantasztikus év, ugye 1988. Operaháza és a Gáb után pedig érkezik, mert egy kicsiket rokkosabb ütemek. Képviselője a Status Quo.

Egy kicsikét rokkosabb a beütésben, tehát a status quo felvétele. Burning Bridges a Bütöngy Rádióban, benne pedig a slágerek 45-ös fordulaton, egészen 18-szor. Aztán érkezik majd ugye az adtok Little Lion, és elvesse a vegyesen című műsor, majd pedig őt követi majd 20 órától Seal, és már jól megszokott, hogy a hétfői rockvillám. bitangyoradio.com Ugye minden évben ugye kedvesednek ugye hölgyek általában az uraknak. Érkezik egy valamire való jobban kiugró hölgy, mármint domborúságában, nem pedig ugye ének tudásában. Ime itt van Tatjana, Chica Cubana.

Hát uraim, hol vagytok? Ültök a tévé előtt? Nincs még mese, jól tudom, majd csak este lesz. Bubukával ketten tartjuk itt a frontot. Erre mondják azt, hogy sok lúd disznót győz, igaz? Hát Bubukám, nekünk annyi.

Hölgyek, ki nem emlékezni Sabrina Salerno nevű hölgyemére, ha éppenséggel nem is más, a villantásáról a videoklipjében. Igen, igen, ő volt, aki énekelte a Boys című slágerét, ugye? Persze ez a sláger eltörpült a villantás mellett a videoklipben. De elég volt az a villantás arra, hogy meghozza a sikert a hölgynek. Hát így megy, riválisak, kérem szépen, a hölgy nem más, mint Tatjana, és a felvétel a Chicago Cubana, itt a Bitangyó Rádióban. Hát kérem szépen, ugye betört már a maffia a zenés legelistákra is. Íme Cosa Nostra és a Tuttóvá.

zene. Ugye persze minden műsorzatok megvan a maga kedvence, és a maga zenei stílusa. És bizony-bizony van, akit bizony ki nem állhatunk. Én is szó szerint van egy ilyen előadó, akit a lehet, hogy mindig kihagynak egyébként a műsoromból, de... Itt az a bizonyos de. Nem tehetem. Hiszen ezt a felvételt mindig kérték, kérem szépen tőlem, annak ide a szótudulőbára van. Eddig bizony-bizony ez az úriember, ez sok rossz kötődik. Eltörpül a slágerei mellett.

Az üremember Bobby Brown. Igen, ilyen ő volt az, akinek sajnos köszönhetjük Whitney Houston halálát többek között. My Pretty Thieves, ez a felvétel címe. Ő tehát Bobby Brown és a felvétel. Mert bizony-bizony sokat kértek tőlem annak idején a Pécsi Szottodörő bárban. De tehetném, bizony kihagynám.

Hát ugye itt az igazat megvalóta, hogy itt még egy jó fiú szerepében tündökölt, tehát Bobby Brown. Előkedve Zsuzsi, szép napot neked is. Hát a Bubukám ketten vagyunk. A férfői tábor van.

Bobby Brown, az elmúlt néhány percben a lemez játszott korongján, kérem szépen 1988-ban járunk. Sydney Young Blood is a felvétel a Sit and Wait a Bitang Rádióban.

Küldj le és várakozz! Ez a Bitangyó Rádió, és hallgass bennünket a nap 21 órájában! Egy rádió határok nélkül, egy rádió rádiók közül. Vigyél bennünket magaddal, bármerre is jársz. A legjobb választás, Bitangyó Rádió. Egy igencsak széles a zenei választék. Egészen 70-esek végétől, egészen napjainkig. Mindez belföldi és persze külföldi vonatkozásban is megtalálható. Na, érkezett az erősítés Roni személyében. Hello, Roni! Na, már lettünk hárman fiúk. Milyen fiúk? Kemény férfiak. Szorgos népünk győzni fog. Young Blood és a felvétel, a Sit and Wait.

Veronikám, legyél nyugodt, nem fenekelünk senkit sem. Omen 2. Mysterious Arts felvétel Bitangy Rádióban.

csapat neve Offa, és a fejtőcivel La Casa Latina. Ez a bizonyra, de benne pedig a slágereken egy öntés forrott, hogy benne pedig ugye 1980-85 elítéken. Igen, csak színes ezen égi év 1988. Mindenféle műfaj képviseltette magát, kérem szépen a listákra annak idején. Hiszen ugye épült ugye a lista hétről hétre. Amin bizony. Igyekezett minden előadó ugye egyre fejjebb és fejjebb kerülni. Opp és a La Casa Latina. Egy bütöngi rádióban.

kin emlékezne? Erre a hatfős társaságra volt benne kérem szépen indián. Volt benne munkás, volt benne cowboy, volt benne rendőr, volt benne tengerész. Falusi emberek, vagyis ez a Village People felvétele. És egy megamix.

A meges lágerek egyike, kérem szépen, az In the Navy. Benne seregben. Village People.

Egy igazán kellemes lirai dal. Csak kemény rockbandától a Def Leppard tolmácsolásában. Love Beats az a feltelő címe, tehát a Def Leppard az elmúlt néhány percben, az a Bitangyó Rádió. Benne a Fafajó Pinocchio egészen 18-ra, benne pedig ugye slágerek 45-es fordulaton.

Mert még ugye tudjuk, mindig is a legszebb, annak az, hogy mindig is a rockbandák ugye hozták létre, és vitték ugye sikerre. Def Leppard az elmúlt néhány percben, és a Love Beats, 1988. Egy egészen más könnyed zenei műfaj, amely bizony Dieter Bohlen nevéhez köthető, Blue System,

Ismét közben megjelent a chat, valamára kérem szépen. Mindenféle végzettséggel is rendelkező Maskur 67. Hát előkedes anyjuk, mi újság Joe papával. Remélem jó kezekben van nálad.

Ugye van egy bizonyos fáma, ami azt tartja a Pinocchio-ról, hogy bizony nincsen Pinocchio műsor. Ugye úgymond Bonnie M felvétel nélkül. pitangyoradio.com. Benne pedig érkezzék Frank Ferén hagyatéka a Bonnie M. Malaika.

Egy fantasztikus hagyaték, kérem szépen, hogy a Frank Fenn, ugye, aki bizony már ugye föntről figyel bennünket, kérem szépen, ő neki volt a nagy hatéka, a Bonnell nevű formáció, már like-e volt a fejtett címe 1988 egy olyan Bada Remixben, bitangyradio.com. Hát, hogy ennyi hölgy van ugye itt a chat van, akkor érkezik, hogy egy igazi szívtipró. No, persze nem rólam, és persze nem Buburól van szó, hanem Jason Donovanról. Bocs, Bubu. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, Tokyo Waterman.

Hello Tika! Már csak Birkotka hiányzik. A hölgyem ugye itt van nektek egy jó kép is rát. Mondtam, nem magamra, és persze is buburra értettem, hanem itt van, ugye ő a nagy ideál, ugye hiszen rengeteg hölgy szíve ugye bomlott meg neki, de ugye először a fejlőt, hogy a már csak Birkotka hiányzik. A hölgyem ugye itt van nektek egy jó kép is rát. Mondtam, nem magamra.

egy észrevitt a Roni is, hát persze, hárman vagyunk. Hárman kiteszünk egyet. Ki alul, ki föl, ki pedig középen erős a hárman közül.

Ugye közben a csatorra befutott már a következő kettőre műsor házigaz Little Lion, hiszen 18 órától érkezik hozzátok, hogy 18 órától, tehát Little Lion és a műsorra hevesen, megyesen egészen 20-ig, aztán pedig érkezik majd a Seal és ő megszokott a rockvillám. Ez a hétfő menetrend a Bitangy Rádióban. Black Box is, a Ride on Time.

E többi tökéletben pedig ugye a kis Pafé Pinocchio, és persze benne a műsornak címes lágerek, a 45-es fordulaton Hanzi Zoltán a műsora. Mert egy igazán színes egyéniség, egy nagy kedvencem, Sidney Lauper, a Drive All Night.

pittangyoradio.com, ugye elkészült az új weboldal. Mert persze azért még tesztelgetünk, várunk a visszajelzésekre, kinek hogy tetszik, ki mit változtatna rajta esetleg, tolna jobbra, vagy éppen tolná balra. Ugye persze is ütette van rajta a podcast menüpont, amiben bizony-bizony lehet találni régi adásokat, amelyeket persze ilyenkor, vagy éppen pontosan, hogy mikor nincsen élőadás, akkor ugye vissza lehet őket hallgatni. Szóval megkeresd a podcast menüpontot, és választ magadnak régi adások közül, és hallgasd vissza. Pittangyoradio.com. And the Cyndi Lauper. A Draw All Night.

No, kedves szépen, bitangyóarádió.com, benne pedig ugye benne a slágereken, 1-5-ös forozom, benne pedig érkezzék egy úriember, aki bizony... Mert nagyot álmodni. És elment Hollywoodba. Ő volt Frankie, aki persze más, mint Holly Johnson. Holly Johnson. Narszerelem vonat, Love Train. Welcome.

Ugye volt egy legendás, Forrest, úgy hívták, hogy Frankie Goes to Hollywood, és Frankie ment Hollywoodba, ugye ebbe volt ő az énekese, Holly Johnson, aztán pedig kivált, aztán ugye jött a szóló karrier, saját néven Holly Johnson és a felvétel a Love Train, és a szerelem van ott a Bütöngő Rádióban. 1988-ban járunk még mindig.

Love Train, ugye ezután Telly Johnson felvétele, és a Bitangyó Rádó, benne pedig ugye a Fafejű, Fafejű, Pinokio. Most pedig érkezik egy fantasztikus visszatérés, kérem szépen, hiszen érkezik a Diszkó királynő a 80-as évekből. Beszéljük lehet az a három mágus, ugye ez Tokét Kenne Waterman, ugye Donna Summer is a felvétel, This Time, and it's for real, Donna Summer.

diszkó királynő, tehát Donna Summer is visszatérés, mert szépen 88. Stock It Can Waterman trió által támogatott felvétel. This time, and it's real. By Donna Summer.

is megy, a summer és a nyárnál tartunk, akkor maradjunk is kicsikét még a nyárnál. Hiszen a tikkat, a szöcskenyájak legelésznek rajta. Ez a Vitangio Rádió. Tombol a hőhullám, kérem szépen egész Európában. Londonban 32 fok van, jelentem állásan. Hát meg igazi katyarohasztó hőség. Kint 32, bent 42. Szóval a Summer. Mikor a Summer után érkezik egy Summer Mixben. Érkezik Iván és a Fotonovella.

egy biztos, a hölgy napjában mindig egyébként jól néz ki. Persze, ezt köszönhet elsősorban a fantasztikus sebészeinek. Ő Madonna, Like a Prayer című felvételével. Igazi botrányhő és egy igazi szexszimbólum volt a 80-as években. És bizony-bizony még napjainkban még mindig aktívan koncertezik. Megjött a harmadik Grácia, kérem szépen Békotka személyében is, hát hello, hello! Teljes a csapat, kérem szépen! Madonna és a Like a Prayer a Bütangi Rádióban! Ha már ilyen szép részült a társak, akkor ugye elmondom, hogy ez ugye 2027, vagyis jövő márciusában tervezés alatt van a kis fejemben egy találkozó. Tehát 2027 márciusában valamikor, valamelyik szombati napján szeretnék megejteni egy Bitangyó rádiós óriási megagiga találkozót. Ez ugye Mártika felvétele és a Toy Soldiers, vagyis a játékkatonák. Step by step. Mártika és a Toy Soldier.

Ugye benne a slágereken együtt, és ott van ugye Hanzi Zoltán a műsor egészen 18 óráig, ugye aztán érkezik, hogy Little Lion is elvesse a Vegyesen című műsor egészen 20 óráig, aztán pedig őt követi majd a jó megszakadt időpontban, kérem szépen, így zenéjével Seal és a Rock Villám, mert ez a Bitangyó Rádió.

Touch Dance. Sing Sing Man, watch Sing Sing Man. Non ho bitongio radio. Di Bassus Schulze. Jó sérem, köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben egy kitüntető felme figyelmét. Ez volt már a Fafejű Fafejű Pinocchio műsora. Kikizik tehát Litulán és a Hevesen Megyesen című műsor. Vagy pedig Szíl és a Rockvillám. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: A home.
1: A cool. Me enjoy your song.

Hello, hello, sziasztok! Csoda szép hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. 2026. július 6-a van. Inzei! Köszönöm szépen Pinocchio-nak az előttem lévő két órás zenei válogatását. Jó pihenést kívánunk neki!

tudod, ha teheted, akkor tarts velünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a fantasztikus csetes társaságot, hiszen már annyian vagytok, hogy ihaj csuhaj. Szeretettel köszöntöm a csetentikát. Megérkezett tündérünk is. Nefertitit, Maskurát, Katát, Csampás Rozit, Bubut, Boborján, Békatkát, Bíborkát, itt van a két állandó robotunk, R2D2 és Bobby. A műsorvezető kollégák közül pedig szeretettel köszöntöm az előző két óra házigazdáját, illetve itt van velünk Roni is.

Köszönöm szépen mindenkinek itt a Bitangyó Rádió chat falon, aki jó adás, jó műsorvezetés. Meg minden jót kíván nekem. Én kívánok nektek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatást, jó csetelést. Szeretettel köszöntöm már a Messengeren is érkezőket, hiszen jöttök, írtok, öröm és boldogság van. Itt van velünk Enzsim. Szia, kis oroszlán, már itt vagyok. Puszi ölelés oda is. Itt nekem Kardos Szilárd, szia, kis oroszlán, szép hétfő korástét kívánok. Mindenkinek jó zenélgetést kívánok neked, nagyon szépen köszönöm. Aztán itt van velünk Kacajkám is, a megszokott, minden szépet és jót kívánok neked és mindenkinek, puszi. Puszi ölelés adait. Mostasi Zolink azt írta, hogy a háttérben egy kicsit. Szia, jó adás. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit itt tudsz lenni velünk. Remélem azért nem kell túl sokat dolgoznod.

Ezen a szép napon Csaba névnap van, úgyhogy ha van Csaba ismerősötök, akkor azt ne felejtsétek el felköszönteni. És mielőtt én elfelejtem, hát kedves Bubu, én holnapi napon nem leszek sem adásban, sem szerintem itt a gép környékén sem, bár majd talán Roninak a vége fele meg fogok érkezni. Úgyhogy én szeretném a te füledet a mai napon egy kicsit iszunk előre a medve bőrére, igaz? Hát a Bubu úgyis egy medve, nem? És akkor iszunk előre a medve bőrére. Szóval egy kicsit megrángatni a füledet, mert ha jól tudom, akkor a holnapi napon leszel. Mennyi? 20-25? Békatka üzent tüzeskének, hogy csókoltassuk. Nem bujkál, csak szerintem vagy dolgozik, vagy pedig olyasmit tényked, hogy nem tud följönni ide a Bitangyó Rádió chat falára. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Musukánkat is. Jó műsorvezetést, kis oroszlán! Én a mai napon is hozok nektek mindent hevesen, vegyesen, kezdjük egy kicsit lágyabban, aztán majd megpróbálom. Apró pénzre váltani fel a boldog szép időt. Fokozni a hangulatot, Keresztes Ildikó.

amiket téged is csókoltatnak a chatfalról. Ha van kedved, lehetőséged, akkor téged is várunk a chatfalra. B-csopi is fölmászott már egy kicsit ide.

0: csodátot.
1: Rúzsa Magdolnával megyünk tovább.
0: Érgezett almafáról lúgatunk.
1: És a fák alatt.
0: Csendesen minden.
1: Hát ebben a meleg kánikulás időben tudjuk, és remélem megjut mindenkinek a tudatában, hogy mennyire fontos az, hogy minél több fa legyen, hiszen a fák alatt sokkal, sokkal hűvösebb van. Mondjuk én nem panaszkodok, itt Passbergben ma egész nap 23 fok volt a maximum.

0: Na hát Mimike az nem fog följönni most a chat falra, hiszen a család elvesztett egy fiatal lányt, egy barátot, hogy most ő nem érzi a késztetést, hogy itt egy kicsit huncutkodjon velünk, de a háttérben itt van a füle. És hát küldök is majd neki egy dalt. Viszont akkor érkezzen egy dal, amit Angie kért tőlem, és azt mondta, hogy mivel nagyon meleg van Londonban, szóljon oda Pinocchio-nak. Az a bizonyos 28 fok árnyékban.
1: Seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes.

80-as is a felejthetetlen 99-es. Hazai csapatok is.

egészen új Cascade muzsika. És ami talán eddig még kimaradt, szeretettel köszöntök minden háttérben hallgatózó Bitangyó Rádió hallgatót.

Hát Bécsi portosunk agyon dolgozta magát ma, és még el kell mennie boltba is, mert holnap is munka van. Úgyhogy neki is küldünk egy dalt. Mert most már ugye virágos a rét. Maskulának keveset nyugisat.

Én szoktam énekelni, de szerintem ti is. Azt mondja Tündér, rendben voltam, mert az ilyen halász szélén álltam.

0: csináltam, magamra is értettem. És attól még, hogy vannak tartalékaink, nem vagyunk kövérek. Csak jó húsba vagyunk, van asszonyosak.
1: Eső után köpönyeg.
0: Az ott írta. A B-csopi, hogy mit is kéne énekelni. Nem a kukoricát, csak tököt nem talált. Békatka ilyen, hogy ő is magára vette, de ez így jó, nem fúj el minket a szél. Hát erről stílszerűen jó kis twister. Mert hogy beszéltünk a tornádóról múlt héten az egyik műsorban. A bolt of fear went through him as they thundered through. És ennek örömére én a hétvégén megnéztem a Twister című filmet, leporoltam, és abba volt ez a jó

hát ahogy halljátok, ma eléggé szélsőséges zenei káoszt alakítok én itt ki. Roni helyett is káosz van nálam is. Ez már nem is hevesen vegyes. De hoztam egy kis Metallicát is. Whiskey.

Bécsop írja, hogy bakkerinit írogatok a bót, meg bezárad nekem ám, aztán nem ám hónap éhen marad. Rám szabadítod itten az összes tűzoltó szentet. Tika viszont írja, a mellettem lévő Aldi 9-ig van nyitva, mit vegyek. Ha jól emlékszem, akkor azt írta a Bécs csoportos, hogy 105 kilométert vezetett, szerintem nem szeretne most még egy 3

És hát ebből a műsorból most kaptatok egy kis előleget, egy kis Metallicát, és érkezik hozzátok még a D'Artagnan. Ott a dal, bár új, ismerni fogjátok, hiszen amúgy különben nagyon régi. Tehát feldolgozták a jó kis Bonnie Tyler muzsikát ők is.

Hát igen, szóval van akinek az jut eszébe, hogy ennek az eredetije Bonnie Tyler. Van akinek meg mi jut eszébe, hogy a Shrekből ez a tündérkeresztanyadal. Hát ebből is látszik, hogy milyen kis tündér, olyan kis szentimentális.

Mindenkinek szüksége van egy hősre. Itt vagyok. Megérkezett kedves Szituska és József is. Egyenesen Pécsről érkeztek haza. És most már sok szeretettel hallgatnak. Puszölelés nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok.

Max. És az a csodaszép piros lemez, már pörög a lemezjátszón. Már ha nem indítom a lemezjátszót, nem lesz baki.

fogom én azt verni a fejedből, Tika. Tikkel a kis ujja már a baki tábla fölött. Oh, yeah. Úgyhogy tudjátok, mit most jó se fogok rontani. Hát nem tudom, mit csináltatok ma, hogy telt el ez a hétfő, ugye dolgoztam én is, gondolom ti is. És már hetek óta elhatároztam, hogy na, ezen a héten egész héten bringálva fogok járni dolgozni, eddig mindig vagy nagyon rossz idő volt, vagy nagyon-nagyon meleg volt. Na hát ma reggel jött az isteni szikra, és Andrea bringával ment dolgozni. Hazafele pedig tettem egy kis kitérőt, olyan 20 kilométeres. Tika már szurkodja a Voodoo babám. És hát én bizony szedtem isteni finom édes erdei málnát, mert hogy tudom, hogy hova kell menni, hol van az a hely, ahol ilyen vad málna terem. Mindig van előnye annak, ha az ember bóklászik az erdőbe, akkor megtanulja, hogy mikor, hol, mit ér.

És roppant egyszerű a kérdésem. Ti szoktatok ilyet csinálni? Szóval szoktatok mondjuk kimenni az erdőbe és gyűjtögetni bármit, akár csipkebogyót télen.

azt mondja, hogy Tika minden út Rómába vezetnek Paszbergben. Tündér nem gyűjtög el. Nefertiti szerdán megy Rómába. Wow!

tehet, de tündér, és Tika tényleg nem felel. Ugye, tündér azt mondta, nem gyűjtögetek. Erre Tikának mi a... Rendesen oda a bal 2-es-3-as borda közé beszúrta a nagy kés. Kacsá, kacsá.

Erikat kasszonya, ő nem mered gyűjtögetni, előkerül a gazdája oszlelő. De drágám, én nem azt mondtam, hogy a szomszéd kertjébe gyűjtögessél, hanem kimész a természetbe és erdőn, mezőn. Tikos egy gyűjtöget télen, pláne nem, mert hogy elő se hajlandó venni a kezét. Hát kérem szépen, milyenek ezek a lányok? Én pontosan tudom, hogy hol tudok almát szedni, nyári almát, téli almát, körtét, szilvát, most már cseresznyét is, bírsalmát. Aztán kéne az erdőbe erdei mállát, szedret, áfonyát, kökényt, csipkebogyót, és még gombászni.

Hát kedves Békatka, nekem se úgy adódott ez, hogy kaptam hozzá GPS térképet, hanem nagyon sokat vagyok kint, bringázok, sétálok, túrázok, és aztán ugye megjegyzi az ember ezeket a helyeket.

Erika azt mondta, Rőzsét már próbál gyűjteni, de nem fér be a radiátorba. Michael Jackson, szintén egy gyönyörű piros lemez itt a lemezjátszón.

Írja Angie, hogy ügyes vagyok, és hogy ez mind bio. Hát itt az a jó, hogy a környezetemben sehol nincsen gyár, tényleg. Légvonalban szerintem ilyen 25 kilométerrel belül semmilyen gyár nem létezik. Legalábbis olyanok, amik ilyen nagy gyárak és környezetszennyezőek lennének.

gyűjtögessünk egy kicsit tündérnek is. Kedves Bitangyó rádió hallgatók, hogyha valakinek esetleg van elfekvőbe valami polc, amit már nem használ, nehogy megtelt otthon a kacsás polc. Tündérnek. Már tudom, hogy augusztusban megyek hozzá, mit viszek neki.

de várjatok, hát már most már jön az augusztus, aztán augusztus végén meg már lekerülnek a kacsák a polcra, mert előkezd szedni a karácsonyi dekorációt. Azt a 18 ládát, amivel tele van egy egész garázs.

tudom, hogy a nyomdászok mennyit keresnek, és főleg, hogy mennyi pénzzel mennek nyugdíjba, de neked rohadt jó nyugdíjad lesz. Abból nekem gramofont veszel a tündének, meg kacsákat és polcot. De nem kicsi. Maradjunk annyiban, hogy nem kicsi. De így szeretünk.

Írja Angie, nagyon kevés ember természetjáró, sajnos pedig a természet maga csoda lenyen. Tél, nyár, ősz, tavasz. Itt Angliában is vannak nagyon klassz helyek, az angol kertek, kimondottan szeretem.

0: Hátini imádom a természetet. Azt szoktam mondani, hogy szerencsés ember vagyok, mert nagyon sok minden van, ami fel tud tölteni, és ha éppen az egyikhez nincsen energiám, akkor még mindig ott van a másik, vagy a harmadik, vagy a negyedik.
1: This place is amazing. Buckle up, pups.
2: Something about you got me. Like lightning struck my body. To the room, get out the way.
0: Na hát a mese címét azt hittem elbolondkodtam, és nem jegyeztem meg, hogy vajon mi is a mese címe. De hát, ha ti tudtok segíteni. Egy új meséről van szó. De az biztos, hogy a Backstreet Boys énekli hozzád.

Akkor itt érkezett két tipp is, az egyik a Moncsőrjárat, a másik pedig a dinoszauruszok. Ahogy így belegondolok, mintha lett volna egy kis dinó.

tudom, én a meséknél leragadtam valahol ott 2000 környékén, 2005 környékén, 2006. Szóval én már mesébe is retro kedvem.

0: Hát azért egyszer nem lenne rossz megnézni a New York-i szabadságszobrot sem.
1: És a fénylő csillagos ég, nem, én ezt nem hiszem.
0: Csepregi Éva és a titok itt a Bitangyó Rádióban. Ami viszont nem titok, az az, hogy hamarosan érkezik majd hozzátok Szél 20 órától, és az Őrök Villám című műsora.

is csak emlegetni kellett, megérkezett már a Bitangyó Rádió chat falára az utánam következő két óra. Ha az igaz, de jó szél! Jó zenehallgatás, jó készülődés neked! Köszönöm szépen, puszi, ölelés!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: És hát látom, hogy azért ti hála Istennek képbe vagytok, legalábbis ugye mindenki tudja, hogy miről van szó. Írjátok itt a cseten. Hát mondjuk... Én bevallom őszintén, nem vagyok akkora Ákosfa, nem egy-két zenéje van, amit, szóval úgy 10 alatt van, amit szeretek, meg a régi Bonanza Banzáj. De tudom, hogy Békatka nagyon szereti, és hát próbálok neki néha kedveskedni. És közben kaptam egy kis segítséget, otthon regenerálódik, már jobban van, és remélik, hogy a decemberi aréna koncertet már meg tudja majd tartani.

Lámpás Rozi alszik órák óta. Csak be van akasztva ide a kabátja. Most kabát nélkül horkol valahol. Szandra.

Igen, ahogy így nézem a háttérben az írásokat, azért Ákos is egy megosztó személyiség. Más, tehát vannak emberek, akiknek szintén nem jön be, vagy nem annyira kedvelik. Kacajka meg egy egész összeesküvés elméletet gyárt már. Nyugi van, baby, nyugi van. A rák az nem válogat. A rákot nem érdekli sajnos, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy öreg, hogy milyen politikai vagy, milyen vallási vagy bármilyen hovatartozása legyen. A rák az egy alattomos dög.

Csámpás Rozi a ruhatáros. Na hát emlegettük és fölébredt.

Nincs vécés néni, a Bobby. A Bobby gyűjti a WC-re a lóvét. Kérdezzétek csak meg tőle a cseten, hogy hova teszi a sok lóvét, amit a pisilésre beszed. Tényleg, valaki kérdezze már meg, erre kíváncsiak, hogy mit fog válaszolni.

jelentés és tölt föl az, hogyha mondjuk ideálok, zenét hallgatok, vagy nektek zenélek, vagy sétálok, vagy bringázok, vagy olvasok egy könyvet. Vagy reklámmentesen nézek filmet, mert ugye én a tévéből nem nézek filmeket sem. De azért filmet nézni szeretek természetesen, ugye ezt online megokozom magamnak.

kupacska, ezt én mondtam, hogy megokozom. Mit okozok meg? Mire mondtam? Hát ezt már nem fogom kideríteni, majd csak ha visszahallgatom. Jaj, a filmeket, igen, tehát igen, na. Szeretettel köszöntöm Mázis is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Azért a sziasztok, bitangok! Hogy én mit találtam nektek? Hoztam egy státuszkót is. Don't stop! Hát akkor ne állíts meg!

az írja, hogy hallgasd a rádiót. Most nem érek rá rádiót hallgatni, mert most műsort vezetek. Érezd jól magad te is. Köszönöm szépen. Neked pedig jó zenehallgatás, jó

mesterséges intelligenciával van, aki szénhidrátokat számoltat. Én biciklis útvonal terveket gyártatok vele. A csetesek pedig szeretnék megtudni, hogy hova teszi Bobby a pisilésért kapott apró pénzt. Bár igaz, azt is látom, hogy van, aki már befektetési tanácsot kér Bobbytól.

és valamelyik nap, mikor filmeztem, akkor botlottam bele ebbe. Az igazán fantasztikus jó kis Sweetbox zenébe, és juttatta eszembe és az emlékeimbe, hogy hát én bizony ezt is szeretem. Úgyhogy a mai napon elhoztam nektek.

Közben Mázli fagyit osztogat a cseten, hát könnyű így virtuálisan. Zsebbenyúlós lenne, ha 12 embernek kéne most fagyit venni. Mennyi egy gombóc fagyi otthon? Mondjuk nem fönn a Tihanyi apátságnál a nagyon drága cukrászdába vagy a Váci úton, hanem mondjuk egy hétköznapi helyen. Tényleg, mennyi egy gombóc fagyi? Ki tudja nekem megmondani?

írja 5-600, Tika írja, hogy 600-650. Szil nem fagyizik. Fagyi kelyhet már.

Mondjuk attól függ, hogy majd kiné fogok aludni, és hogy onnan oda kocsival kell eljutni, vagy nem. Melyik bűnözés hajtsam végre. Ihatok alkoholt, akkor pezsgő. Ha nem ihatok alkoholt, akkor jöhet a fagyi.

Közben kaptunk egy díjmentes vizelet vizsgálatról. Nagyon egyszerű kis szösszenetet, pisíjen egy fa tövébe. Ha a hangyák jönnek rá, cukorbeteg. Ha legyek, valami gyulladás gyötri. Gyorsan felszárad, túl sok só teszik. Ha elfelejtette lehúzni a nad, cipzárját, akkor Alzheimer. A Balaton-Mária fürdőn tegnap 700 forint volt egy gombócfagyi. Ettünk fagyit valahol, ettünk, mikor itt voltatok, itt voltak tündérék, akkor ettünk valahol fagyit. Nürnbergbe ettünk fagyit, de hogy meg nem mondom most nektek őszintén, hogy mennyi euró volt egy gombóc. Mindért emlékszel?

lakáshoz, írja Mázli, ha mindenkit meghívsz, az két hét túlóra. Mi az, hogy nem gombóc? Egy gombóc fagyi. Már most mi a baj? Azt mondja Tündér, hogy nálunk gömbök vannak. A karácsonyfádon azon vannak gömbök.

Gyerekek, mire jön a Tali, addigra a Mázli beállít majd egy fél doboz Tesco gazdaságos tavalyi kétszer leolvasztott fagyival. Na de tényleg, tegyük már ezt most helyre. Szóval gombóc vagy gömbök? Tehát most mi a baj abban, hogy kérek szépen, én mindig így kértem, nem? Két gombóc fagyit. Nem azt mondtam, hogy két gömb fagyit kérek.

Holland fagyit fogunk kapni, hát addigra kiolvad, mire Hollandiából Magyarországra ér az a fagyite. És különben is vicces fagyit nem eszünk. Hát, törölgetni kellett a könnyeimet, a nevetés egy kicsit. Levert a biztosítékomat. És akkor Mika megírta tutit. Itt Pesten az van kiírva, hogy 600 forint per gömb. Gyulán meg az, hogy 550 forint egy gomb.

0: Caro Soler és a La Cintura itt a Bitangyó Rádióban. Na Nefertiti, árul, de nálatok hogy nevezik a gombócot? Na, a fagyit, na. Szóval miben mérik?
1: Las Rocas!
0: Göm gombóc.
1: Mañana.
0: Mañana. És egy kis scooter. Tényleg, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, hogyha van más elnevezésetek is a fagyira, tehát a gombócon és a gömbön kívül még tudtok valami mást. Jaj, hát emlékeztek a csavart fagyira, a csavart fagyi, de finom volt, az a gépi fagyi. Most már osszátok meg velem, hogy gombóc vagy gömb, vagy esetleg valami harmadik. Egy nagy puszim Pistenek is, aki hazaért.

Hát Titi nem nyilatkozott még, hogy náluk hogy hívják az egy gombóc gömbfagyit. De megkérdezte, hogy itt mindenki hülye. Itt mindenki. Na, Vida Erika írja, hogy itt a környékünkön egyre több helyen van csavart fagyi. És ott Pécsváradon, hogy hívják a fagyit? Gombócnak vagy gömbnek? Ide a végére szép esét kíván nekünk Hegedűs Juditka is, puszölelés oda is. Kérdeznélek, Hódmezővásárhelyen mit mondanak a fagyira? Hogy kéred a fagyit? Egy gombóc, egy gömb? Vagy valami más? Tudom, hogy te jégkrémet eszel, de attól még biztos láttad már, hogy mondjuk ki van írva. Azt mondja, Békatka, nálunk van csavart fagyit Csóró mezőn. Csóró mező az gazdag rész.

Amerika írja náluk gombócba. Kérik, mérik. Judit, ha nem tudja, eskü megnézi majd. Házi feladat vasárnap megkérdezlek. Házi, neked meg csak azt tudom mondani, hogy oda azért előbb el is kéne jönnöd. Én már csak annak hiszek, és azt hiszem el, ami elmúlt.

Tündér nem nyugszik. Nem nyugszik a drágám. Azt mondja, a csavart fagyiból nálunk van mini, kicsi, normál és nagy. Kb. Mint egy gömb, két gömb, három gömb, négy gömb. Kedves szürke kisegér, ha itt vagy a háttérben, légy szíves, áruld már el nekünk, hogy hány nap van még karácsonyi. Már nagyon gömbözik a csaj.

Lacuna és a Celebration Summer. Egy DJ Gallam és egy Empire van a remixben. És hát annyira jól elgombócoztunk, elfagyisztunk itt a végére, hogy hát bizony lassan el kell, hogy köszönjek tőletek, mert már still toporog. Már itt rendezkedik a stúdióban, már szétdobálta az utcait. Kiborította a hamutálat. Ide rakott egy vödör

jó, ott a kép, ott a kép. Na lassan, fekszünk. Az ágyon is hallgatjuk Szilt, hogy mit művel a következő két órában.

Apusom is itt van a végére, és azt mondja, hogy add valakinek ezt a csavaros fagyit, már is küldöm be a csetre a lányoknak, hogy te küldöd nekik szeretettel.

nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Vagy inkább ebben az 1 óra 55 percben, mert hát állandóan lecsalnak tőlem 5 percet, ugye? Meg az utolsó dalommal egyet visszacsalok majd Széltől. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet nagy ölelés a Bitöngő Rádió chat falán aktívan résztvevőknek. Érdekes volt. Egy élmény volt veletek együtt fagyizni a mai napon. És egy csodaszép lassú dallal fogok elköszönni tőletek a mai napon. Az én hangom hangját legközelebb vasárnap 10 órától, vagy hát egy kicsit hamarabb majd, ahogy, ha nem lesz előttem senki. Hallhatjátok majd, addig most nem leszek a héten. Még itt vagyok.

Bobo megköszönte a szuper zenéket, na meg persze egy csomóan megköszöntétek az adást. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A Bubunak holnapra nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon csöndbe voltál végig, pedig szívesen fölköszöntöttelek.

0: szép napok.
1: Csoda szép estét! Érezzétek jól magatokat Szillel, vasárnap 10 órától vagy délelőtt várlak benneteket. Addig is legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Sziasztok! Ciao, ciao!

0: SBS o Bitongi Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, üdvözlöm a gömbölcőseket, a gombócosokat, a szerencséseket és a szerencsétleneket, a külső hallgatókat, a belső hallgatókat, azaz a cseteseket, a kollégáimat, a barátaimat és mindenki, aki éppen a Bitongi Rádiót hallgatja. Üdvözlök mindenkit, nagyon szép estét mindannyiótoknak, és hát ugye, aki a rockzenét szereti, az rossz ember nem lehet. Én Szél vagyok meg mindig, egészen este 10 óráig szórakoztatlak benneteket, és ugye van nekünk egy nagy, szép kis chat falunk, ami úgy szól, hogy Bitong, kötője jó, kötője rádió.com, itt van Pinocchio, Little Lion, nagy puszi neked, és köszi a jó kis adásodat. Igaz, meg nincs karácsony, de én azért betettem a karácsonyfát az előbb. Aztán itt van kedves Roni, Bobby, R2D2, B-katka, Bubu81, Csámpás Rozi, Mázli, Nefertiti, Pista67, Tündér Tika. Kellemes rockzene a hallgatás nektek mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van Spikey, Joe Tobacco, Kirroy, Promiscope, nagy puszi nektek. Aztán a heavenface.com lakóit is üdvözlöm, nagy puszi Ironellának, kicsi lánynak, Vorlonnak, Siska Apex, Lady Sutyerák, aztán Piszok, Redjox, Sunny Szemes, és mindenki, aki számít, Varázs Ceruza is itt van. Nektek is nagy puszi, kellemes rockzene hallgatást, és ugye Kacajkát is puszilom, meg mindenki, akit éppen nem látok, ugye? Fogjuk erre. Na, mert ugye nem szerettek feljönni a csetfalunkra, pedig én mindig úgy várlak benneteket, hogy egyre többen legyünk, és jól érezzük magunkat, hiszen ez a cél. Ugye? Azt is vártam, hogy nagyon hétfő legyen, mert szerintem nagyon kellemesen fogjátok magatokat érezni. Nagyon sok zenét hoztam, és hát van nekünk, ugye, boldog névnapot, kedves mindenki, aki Csaba. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Dominika, Ézsiás, Ízeász, Járfás, Miletta, Morella, Romola, Romulus, Atalanta, Gyárfás, Marina, Nedda, Takrét, Jázsiás, Metalla, Tilda, Matil, Tomaj, Tamás, Mária, Herietta. Hát boldog névnapot mindannyiótoknak. És ugye ma, aki a születésnapját ünnepli, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, nekünk lesz holnap egy születésnaposunk, ő Bubu81, és ha esetleg holnap nem lennél, ezért most kapod azt a bizonyos dalt, amit én küldök neked, tehát Bubu81, happy birthday to you!

0: Üdvözöllek, kedves poétlány, nagy puszi neked is.
1: Téged, ha már így együtt vagyunk.
0: És mindenkinek boldog születésnapot, aki ma ünnepli a nagyot.
1: Boldog,
0: boldog, boldog születésnapot.
1: Kívánjuk, hogy legyen még sok
0: ilyen szép napod.
1: Boldog, boldog,
0: boldog születésnapot.
1: Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod.
0: Yeah. Ugye vártátok a hétfőt? Hétvégén várta a Little Lion is, hogy hétfő legyen, nyilván, mert tudta nagyon jól, hogy utána fogok érkezni, és már nagyon várta a hétfőt. Érkezik Amigo, Warriors!

0: Igen, szép napot!
1: Boldog, boldog.
0: De képzeljétek el, én nem ezt vártam, hanem a mai esőt, mert ma duplán esett az eső, kétszer, jó kiadósan, két hete vártam erre az esőre. Remélem ti is.

0: Köszönjük szépen, mi voltunk az MI Guys zenekar.
1: Hát bizony, bizony, valami ősi ereje van a hangjának, ugye? Szeretitek ti is. Hát ki ő, ugye? Köteles. Köteles? Kicsoda? Leander, ugye? Hát kérem szépen, hoztam azért magyar zenéket is, és hát remélem, hogy tetszeni fog mindannyiótoknak. Már csak azért is, mert hogy egy érdekes zene. A dal címe, Júlia nem akar földön járni, aztán érkezik Hooligans is, játszunk. Talán, igen, játszom. Hát akkor játszunk.

Nos kérem, szépen én erre szoktam azt mondani, hogy az élet egy nagy színház, ugye, csak jól kell benne tudni szerepelni, vagy valami ilyesmi. Na de nem untatlak benneteket ezzel. Az a lényeg, hogy ti jól érezzétek magatokat, amikor velem vagytok ebben a szűk két órában, ugye. Na de tegye fel a kezét, aki szereti az AC/DC-t, Black in Black. Egy jó kis lirikus zenebona, aztán Nickelback Faraway, itt a Bitangyó Rádióban.

Az előadó Lady Sutyerák és kedves barátom Redjox zenéje közös szerzeményük. A dal címe Nem kapsz meg könnyen, úgyhogy figyelj, fülelj!

Remélem, mindenki bekötötte a biztonsági öveket. Tehát a dal címe Nem kapsz meg könnyen.

Figyelj! Ha csak egy újabb strigulát keresel, rossz ajtón kopog.

Hát ez igen, kedves Lady Sutyerák. Nagyon jó szöveget írtál, én azt gondolom. Lényegre törő és nagyon igaz a mai világról szól, a mai kapcsolatokról, és hát ugye a férfi-női hovatartozásról, vagy hogy mondjam nektek. Nekem nagyon tetszett a szöveg, a dallam, a zene, úgyhogy bizony-bizony oda tetted magad a szöveggel kapcsolatban. Úgyhogy sokszor hallható lesz ez a zene szerintem. Mostantól, a mai naptól mit szóltok hozzá? Na de jön a király, hát ugye? Queen, Don't Stop Me Now, aztán 661, To Earth Is Love Drink. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Erre a kis időre minek változzak, ugyan már, királylány. Figyelj, elviszünk valakit egy langzira, aki szeretné bekötni a fejét, valamelyik csajszit, és szépen meghivatjuk magunkat a langzira, mit szólsz hozzá, ahol csak rockzenét fogunk adni, és tombolni fogunk, pogózni, meg minden ilyesmi. Na, mit szólsz hozzá? Katett férhez adjuk, ez egy jó ötlet.

De ha már itt tartunk, van egy olyan dal, hogy az a címe, hogy mindenki valakié. Ugye Charlie szokta énekelni, vagyis őtőle szoktuk adni. Az, hogy mindenki valakié, hát lehet többféleképpen értelmezni a dolgokat.

Jön a következő mese Michael Bennett-tel, és a dal címe Whiskey Wasluder, Tell Me, és Rose Bennett-tel. Figyelj, fülej!

Helyó, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvillám című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig vagyok veletek, és felhívom a füleitek figyelmét, hogy holnap is érkezem, 16 órától, ha egy kicsit lazulunk, mit szóltok hozzá, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel 16 órától, holnap délután 16 óra 00 lazulás Szillel. A következő dolog érkeznek. Sarah Thompson egyik jó kis dalát hoztam. Sound of Nothing a dal címe. Aztán, hát remélem, hogy tetszeni fog mindannyiótoknak. Aztán jön 661. You just dot life. Me, jaj, nem látom, hol vagy. Me anymore. Akkor még egyszer, You Just Don't Leave Me Anymore, a dal címe, fogadjátok sok szeretettel, ez itt a Bütangió Rádió.

És bizony jön egy kis újdonság, 661. You just don't leave me anymore. Itt a Bütangyó Rádióban. El ne aludjatok, ébresztő!

Hát kedves János, még mindig nincs nálam kívánságműsor, úgyhogy beszart a letöltő programom. Ezért nem tudok kívánságműsort csinálni nektek sajnos.

Hát kérem szépen, kiderült, hogy valaki koppanásig hallgat, ő nem más, mint Csempes Rozi. Koppan nagyokat a fejem, miközben engem hallgat. Mondtam, hogy ne rázd annyira a fejedet.

Na kérem szépen, akkor adok nektek egy spirált. Blackout érkezik a spiráljával, aztán egy igazán kedves dal, Power of Love, Jennifer Rush rock stílusban. Figyelj, fülej!

Hát gyerekek, meghűlt szegény Bobby, agyára ment a napsütés. Állandóan el velem akar beszélgetni, hát találja már meg Artuditut egy kicsit. Bobby, rá fogok ütni a seggedre, aztán belapul. Érkezik tankcsapda, maradj velem és küldöm mindenkinek.

következő zene csak is Bobinak fog szólni. Mert ma Bobby nagyon rossz fiú itt a chat falunkon.

0: kedves Bubu, hát holnap boldog szülinapot, ha esetleg nem találkoznánk, és puszíjuk Bubunét is. Jó éjszakát neked is, köszi, hogy itt voltál velem!
1: Vigyél magaddal!
2: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem!
0: Hallod, Bobby? Sex Action! Szerelem démona!

Természetesen hoztam egy érdekes zenét. Már egyszer hallhattátok tőlem. Daria Zakiskava, AC/DC érkezik.

エブラスト。Ébredjetek, ébredjetek!

de ugye nem is volt olyan rossz. Érkezik Nirvana, Lithium live típusban, live előadásban.

megások, úgyhogy ne lássák mások. Mikor a szemedbe nézek, szúrok, aztán magammal végzek.

0: fáradt.
1: Ezzel a dallal szeretnék tőletek ma estére elbúcsúzni. Holnap 16 órától várok minden kedves Bütangyó Rádió hallgatót. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Szia, voltam, hello, bello!

0: vagy maga.
1: Hálásan köszönöm, hogy velem voltatok ma este is, mint minden hétfő este a Rockvillám című műsorban. Én nagyon hálás vagyok, mikor ilyen sokáig itt voltatok, és nem győzök hálálkodni nektek minden egyes adásomban, mert úgy látszik, hogy szeretitek a rockzenét, és tudjátok, aki a rockzenét szereti, az rossz ember nem lehet.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

FM, a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

We're partying.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: spricht am Gymradio.
1: Oh, Jules war nasch. Gilenz war nasch.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgyű repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni!
2: Ajajaj, muchacho!

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Pitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.